0: Tu je kár pro lucho nemije. A vaň.
1: Kopíšo, potkatý, kešok, to je kár, ten to je, je. Uuuu.
0: Irský.